Vidíš, priateľu, ja pamätím své i volám ti reč, da između ove i milión drugih pjesama ne postoje razlika.